Oh,

walking.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag.
2: Sziasztok! A Lahmacsun Rádió műsorai között a Lahmacsun Rádió stábja szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki él

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Az egri ménes mind szürke. Kotta és dallam. Az egri ménes mind szürke, az egri kislány mind büszke, ha büszke, büszke, van neki mire, az egri ménes mind szürke.
2: Lakmacsun Rádió.
3: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
4: Mégis miben?
3: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
4: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ez a dal,

0: bennünket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
1: Lamacsun?
0: Igen!
2: Na mi van még?
3: Ez itt a lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
4: Csűr. A csűr vagy pajta a magyar népi építészetben a gazdasági épületek egy sajátos, építészeti jegyei alapján nem tipologizálható, csak funkcionálisan körülhatárolható típusa. Az az épület, amelyben hagyományosan a száros gabona cséplése folyt. Ilyen formán a csűr és a pajta hagyományosan elsősorban a paraszti gabonatermesztéshez kapcsolódó munkatér, és csak másodlagosan kiegészítő jelleggel rakodó helyiség. Szükségessége összefüggött a július-augusztusi csapadékos klímával, azzal az igénnyel, hogy a szemkinyeri száraz, védett helyen lehessen végezni. A csűr és a pajta az egész Kárpát-medencében elterjedt, kivéve az Alföldet és a Kisalföld egyes területeit, ahol a nyári csapadékhiány mellett a szemkinyerés technikája sem a kézi cséplésben, hanem a nagy területigényű nyomtatáson alapult. A kézi cséplés gyakorlatának eltűnésével a csűrök tároló funkciója előtérbe került, illetve az állatok istállózás tatására is használták őket.
0: Ez a lamacsú hangja. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
3: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokálban játszottunk, és a csigalépcsőn megtántorodott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember az zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
4: Közönséges mandragóra. Felhasználása. A középkori orvosok is gyakran alkalmazták altatóként. Ehhez a gyökereket borba áztatták vagy elfüstölték. Külsőleg friss sebeket, gyulladt szemeket, keléseket kezeltek vele. A modern gyógyászat kialakulásával a növény feledésbe merült, majd a 20. században a morfium függőséget próbálták vele

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Aktív életmódot folytatunk.
2: Mosogatógépen is mosható.
0: 1993-ban te voltál az első
3: zongőr.
2: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
5: Semmi sem bíz kárban.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
6: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
6: lamacsun.hu/donate
7: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Samoa, Szaúd-Arábia, Skócia, Szíland hercegség, Szenegál, Szerbia és Montenegró, a Seychelles-szigetek, Sierra Leone, Szingapur, Szlovákia, Szlovénia, Szomália, a Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolország, Sri Lanka, Szudán, Szurinám, Szváziföld, Svédország, Svájc és Szíria nemzeti himnuszait egyszerre.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a pörög, ugye, így valahogy
1: van
0: így,
1: az
0: így
1: jelenet,
0: igen. És akkor egy csaj, a srác, Rose? A csaj, igen, Rose, a
1: Jack.
0: Leo, a Jack, meg a Rose megint, és akkor a Rose mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.
2: A Macsó Rádió.
0: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.
3: Rádió Capitão.

0: Radio Capitao.
1: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lahmacsun.
3: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Afganisztán, Albánia, Algéria, Andorra, Angola, Antigua és Barbuda, Argentina, Örményország, Ausztrália, Ausztria és Azerbajdzsán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Migrén aura. Okai. A migrénes betegség és a vele járó aura jelenség pontos okai még nem tisztázottak. Az agyi ereg görcsös összehúzódása, majd kitágulása, valamint az agy hátsó részén lévő látóközpont tájáról lassan, hullámként előre terjedő átmeneti működészavart, a látóközpont oxigénhiányos állapotát, a látóideg sérülését feltételezik a panaszok hátterében.
2: Lakmacsun Rádió.
3: Tekfelhő ajánló.

todos os costumes e carcas.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

Thank you so much.

0: Ez a lamacsú hangja.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu

0: Lakmacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja. Talán elméletben élőben vagyunk.
3: Azt mondod? Úgy tűnik?
2: Elvileg úgy tűnik, ezt nyugodtan kényelmes be.
3: Okés.
2: Hát, köszöntelek itt az új Lahmába.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Mint kiderült, még a régibe se voltál, most
3: nem.
2: Meg erre a pimpes új.
3: Hát jó, ez azért így jó flash, vagy nem tudom, azért megvan ennek a vibe-ja. Bár a réginek is biztos megvolt, csak ez a pókbüfés, a enyhén berlini atmoszféra azért hozzátesz egy adagot.
2: Igen, igen, igen. Annak is megvolt a vibe-ja, viszont teljesen más, szóval, hogy oda így be tudtál, hogy mondjam, kuckózni, tudod, semmi ablak, mm-hmm. semmi, és akkor ott úgy...
3: Hát ez csak egy kis fény.
2: Egyébként a végére lett ilyen pimpes fényünk, tehát hogy be tudtad állítani, hogy mennyire legyen erős a fény, meg volt egy csík, ami műtős fény volt, nyilván dimelhetted azt is, meg volt egy külön, ami meg színváltos volt, szóval benyomhatod ilyen lamalilára, meg ilyen kis hangulatfényre, az fasza volt.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, ez a tipikus ilyen piros vagy lila fény volt, gondolom, akkor az lenne végig.
2: Tudtál változtatni, szóval ez egyéni preferencia, legalább meg műtős fény volt egyedül, és így ennyi. De nyilván meg volt, meg nagyon szeretük, hogy hát nem volt, a mogó hangfalaink voltak, meg nagy szub, szóval, hogyha azt megküldted, akkor így a csontod is rezgett, és így nem szólt érte senki, szóval.
3: Ja. Igen, az még főleg jó, hogyha nem szóltak érte az emberek, mert azért ez így kellemetlen, hogyha próbálsz egy műsor vezetni, és közben így kopogtattak, hogy légy szíves alkalmat.
2: Ja, ja. Nem, ez viszont igen, teljesen más vibe, meg minden, de hogy nem tudom, eddig nagyon bejön. Pedig az elején azért így izgultunk, hogy mi lesz.
3: Már mind a milyen szempontból, vagy mi miatt?
2: Hát ugye így, hogy a pókkal együtt van, úgy van nyitva tartás. Mi például a Dáviddal speciálban csináltunk olyat, hogy nem tudom, kettőig nem debáraztunk, és nem volt vonat a négyig, akkor kettőtől négyig még tudtunk rádiózni, beszabadulni.
3: Egy szín.
2: Vagy ha ő nem tudott hazamenni, akkor be tudott ő menni, úgyhogy ilyen őrületek. Meg tudod, az volt a paramék, hogy ki kell szolgálnunk, vagy megmarad az rádiós vibe. Szóval tudod, hogy most így, hogy látod, hogy az emberek ülnek és beszélgetnek, ugyanúgy lejátszod a teljes, totális őrületedet, amit csáho nem játszol le, amit beszéltünk még a kezdés előtt, hogy hát ezt azért annyira nem táncparkett kompatibilis, érted?
3: Hát jó, de végül is nem is egy táncparkett van kint, hanem picit ilyen listening bar hangulata van az egésznek. Tehát így, hogy bekerült ez a rádiós flash, magának a vendégtérnek is, hát így szerintem teljes mértékben egy ilyen listening bar hangulata van, és a listening bárosok azok pedig talán még elvetemültebbek, mint a rádiósok sokszor. Úgyhogy bármi mehet szerintem ilyenkor.
2: Egyébként nagyon pozitív visszajelzés, szóval hogy így akármit játszottunk eddig, amit én láttam, az így teljesen nyitottak rá, szóval hogy minden félelmem eddig úgy látszik, hogy eloszolhat. Nincs okom. Na jó, figyelj, átadom neked a szót, hogy mutasd be magad, hogy mutatnád be magad, mert én tagjaltam, de szerintem az a legkorrektebb, hogyha te mondod el, hogy most miként hivatkozzak rád, hogy művész úr, VJ, de kiállításod is van, de DJ-zel, de videókat, szóval, hogy így átadom a szót.
3: Jó, ezt megpróbálom én is valahogy megragadni. Mondjuk először azzal szeretném kezdeni, hogy kedves drága édesanyámat felköszönteném, mert ma van a születésnapja.

0: DJ-zek, és ezeknek a párhuzamai, meg a kereszteződései azok, amik relevánsak a mindennapjaimban. Ja, nem tudom, így DJ-zni most már így tök régóta csinálom, szóval így alapvetően így én Erdélyből származok, és 15 éves korom óta így nyomom a DJ-zést, úgyhogy ez most már lassan 8 éve, 8-7, nem tudok matekezni.
1: Szemtelenül fiatal vagy, most elárultad magad.
0: 23.
1: Azt a minden!
0: Úgyhogy,
1: és már ennyi minden van a hátad mögött.
0: Hát, vanogat. nem tudom ezeket soha normálisan lereagálni, de ja, igen, azért elég, az tény, hogy elég hiperaktív vagyok, meg elég sok mindenbe szeretem beledugni az orromat. Úgyhogy, tehát hogy nekem az, hogy egy helyben üljek, meg így semmit ne csináljak, az ilyen elfogadhatatlan.
1: Hú. Na, most így, szerintem rázúdítom, tehát készültem, összeértem a kérdésemet, de mondtam, hogy szerintem Random Times-hoz hűen itt csak bombázlak kérdésekkel.
0: Hit me.
1: Erdély. Hogy itt vagy Budapesten? Figyelj, így lerakom eléd a kérdésémet, és ahogy gondolod, hogy úgy olyan sorba
0: jó, válasz, hogy...
1: Erdély, milyen volt felnőni Erdélyben? Mondtad, hogy fiatalon kezdted a zenélést. Mi volt az, ami megragadott? Miért kezdtél el zenélni? Illetve, hogyha már itt élsz Budapesten X ideje, azt majd szintén meg tudod osztani, hogy mióta, hogy mi a különbség, hogy látsz-e valami nagy különbséget, minimál különbséget a két széna között?
0: Hú, hát nem tudom, alapból tehát ott felnőni azért így egyetlen teljesen más, mint amilyen itt lehetett felnőni, vagy így beszéltem ilyen itteni barátaimmal, és így teljesen más élményeink vannak alapvetően. De főleg az ilyen nightlife-ra fókuszálva, így én azt tapasztaltam, hogy nekem viszont, hogy felköltözni Budapestre egy ilyen pici csalódás volt az első pár körben. Igen, mert otthon egyszerűen, mivel van, tehát ugye én régebbi nagyon ebből az ilyen microhouse minimál világban mozogtam, mert otthon ennek hatalmas influence van. És akkor és mivel így ebben mozogtam nagy részben, ezért kijönni ide, itt is azért megvolt, főleg egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 4-5 év azért megvolt nagyon a nem tudom, a szénája, ami most már azt hiszem picit így kezdett így lecsendesedni. De hogy akkor még főleg megvolt a szénája, de valahogy így annyival másképpen működött az egész, meg annyival másabb hangulata volt, hogy nem volt meg ugyanaz a feelingje, mint ami otthon. Tehát otthon sokkal inkább ilyen szekta vibe-ja volt az egésznek, és sokkal ilyen dedikáltabbak voltak talán az emberek, mert hogy ugye ott alakult ki ez az egész műfaj, és még az is, aki nem zenélt, vagy nem foglalkozott zenével, csak ment a bulikra, még az is annyira másképp értékelt, meg annyira más kultusza volt így ennek az egésznek, hogy így az ilyen első partigórak, akik ilyen zöldfülön megjelentek, ők is így, tehát így tökről nem az volt, hogy oda mentünk, hogy is akkor így csak azért megyünk oda, mert buli van, vagy izé, hanem hogy oda megyünk, és akkor erre a DJ-re kíváncsiak vagyunk. És ilyen, tehát így tökre másképp volt értékelve az egész ilyen szempontból. DJ-ként pedig, nem tudom, tehát így másképp van így megbecsülve szerintem így otthon, így alapból az egész szakma, szóval nem az van, hogy mindegy, csak valamit játszani, hanem tényleg így kíváncsiak, meg sokkal befogadóbbak nagyon sokszor otthon az emberek, én azt érzem legalábbis. Úgyhogy kiköltöztem Pestre, és így, tehát az volt, hogy én leérettségiztem, és akkor utána egyből költöztem ki, egy 5 évvel ezelőtt, 21-be.
1: Aha, de akkor te már a Covid utáni pesti éjszakai élettel találkoztál.
0: Igen, pontosan.
1: Azt szerintem múltkor beszéltük, az én személyes tapasztalat, tehát hogy csak a saját példámat tudom hozni, de én úgy gondolom, hogy a Covid előtti Budapest egy teljesen más Budapest volt, mint amit mondjuk most látsz. Azt mondom, hogy talán most, én azt mondom, hogy hatalmasat hanyatlott, nyilván van oka, szóval hogy ez a Covid az egy elég erős csapás volt, de hogy talán most látom azt, hogy kezdünk, ha Vityó bácsi is hagyja, akkor kezdünk kilábalni ebből a dologból.
0: Igen.
1: Mert nyílnak új helyszínek, és eléggé nyitottak arra, ami mondjuk régen megvolt, és most eltűnt. Szóval kíváncsi lettem volna, hogyha megtapasztalod azt is.
0: Igen, ez, de viszont nagyon sokat meséltek nekem erről, meg nagyon sokat próbáltam edukálni magam, mert ugye elég hamar itt is Budapesten is becsöppentem az ilyen nightlife-ban. És akkor úgy éreztem, hogy kutya kötelességem itt tisztában lenni, hogy mi volt régebb, mert így valahogy így ezeket nem tudom, ezeket jó tudni, meg így jó, hogyha tudja az ember, hogy honnan alakult ki a széna, vagy miért olyan, amilyen épp.

0: jelenleg. Szóval ezeket így, már én nem éltem át ezt tény, de nagyon sokat meséltek nekem, hogy a korvintetés időszakoktól kezdve a lerma, stb. Meg így visszamenve egy csomó mindent így próbáltam magamba szívni, mint egy kis szivacs. De itt, ja, így megtapasztalja, az tényleg kár, az valószínűleg teljesen más azért, mint így.
1: Más világ van.
0: Ja.
1: Ja. Durva, nem gondoltam volna egyébként, hogy ennyire más. Mekkora, ahonnan te jössz ott, az mekkora a lakosság? Köbö?
0: Hát ilyen 40 ezer fő körülbelül, Csíkszereda, ez egy pici város.
1: Tehát... Akkor gondolom azért ez is sokat nyom alatban, nem? Tehát, hogy én például Győrben nőttem föl, a negyedik, ötödik legnagyobb város, de 130 ezer fő, szóval, hogy félkerület itt, érted? És nekem is például, én úgy érzem, hogy hálás vagyok, hogy mondjuk Győrben nőhettem fel, vagy hogy 20 perce volt mama, aki faluban lakott, és mondjuk nem tudom, csirkét etettünk meg minden, mert hogy annyira más tapasztalatokkal jövök, tudod, hogy így aki például ekte itteni barátom, az így tök másként viszonyul adott dolgokhoz, amivel semmi gond, tehát hogy ne értsétek félre, ez nem negatívként, hanem csak, hogy teljesen más
0: az,
1: tapasztalatok.
0: Ez tény, igen, ez egy tény, tehát ez megem.
1: És például az szerintem is, tehát hogy nyilván, hogyha egy kisebb közösségben vagy, és jobban ismered a másikat, akkor azért az adott esetben összetartóbb is lehet, mint hogy itt van 2 millió ember, közel 2 millió ember, és így plusz egy, érted? Most...
0: Igen, ez mondjuk, igen, ez is szerintem része teljes mértőben annak a kis szcénának, ami otthon volt, hogy így, hogyha valaki csinált valamit, akkor arról mindenki tudott, és más opció nagyon nem volt. Meg amúgy is itt tökre meg volt ez az ilyen közösségi, támogatjuk egymást hangulata az eseményeknek, hogyha szerveztünk valamit. Tehát így, nem hiszem, ilyen 17 évesen kezdtem el így szervezgetni otthoni bulikat, meg ilyen, de az ilyen tipikusan illegál, aki az Isten háta mögött, ilyen kivittünk ilyen agregátorokat, és akkor ott csak így elhesszeltünk így ilyen gyönyörű szép helyeken, hogy ilyen senki ne legyen a ilyen 2-3 kilométeres körzetben. És ott is az volt, hogy így, bármikor legelőször elkezdték, akkor is így még annyira azért nem voltunk azért ilyen szerves részét, tehát kölykök voltunk, tehát hogy azért megvolt az, hogy vannak a nagyobbak, és akik már így régebb óta csinálják, és akkor most így megjelentünk mi, de így szíval így megjöttek, így eljöttek a nagyobbak is, csak így megnézni, hogy így mégben vagyunk, meg így Mizu, és ilyen tök, tehát így megvolt ez az ilyen, ja, mindenki tudott róla, és akkor így lássuk, hogy mit csinálnak, és akkor nem egy ilyen kompetitív hangulatban, hanem tényleg egy ilyen kíváncsiság, egy ilyen őszinte kíváncsiság az, hogy megvan így otthon az emberekben inkább talán.
1: De jó, tök jó hangzik, most így el is vizualizáltam, így tényleg a jövő, az utánpótlás. Ja. És akkor azt mondod, hogy egyébként az öreg motorosok is, akinek mondjuk adott esetben köszönhettek sok minden szénát, stb. Ők nyitottak az újra, tehát hogy támogatóak, vagy csak kíváncsiak, és ilyen semleges.
0: Szerintem
1: vagy ember vált.
0: Amúgy inkább így embertől függ, hogy mindenkinek a személyiségétől, de úgy összességében azt hittem, hogy nem volt olyan, hogy tehát hogy olyannal, hogy ilyen ellenséges legyen, vagy ilyen kicsinyes módon nyilvánuljon meg, vagy ilyen tehát így azt érezem, hogy én most azt érezteti velem, hogy én azért nekem megvan a helyem, mert ez egy picit máshol. Olyan nem igazán volt, tehát az egyáltalán nem volt meg. Most az, hogy semlegesen voltak, vagy így támogatóak voltak kifejezetten, az így emberre válogatta. De alapvetően még így kíváncsiak, minden ilyen kíváncsiak voltak szerintem, ami már egy tök jó flash.
1: Ja.
0: Ez
1: tök jó hallani. És mi vitt rá arra, hogy szervez? Mert azért az is egy teljesen más világ szerintem, mint mondjuk csak DJ-zni. Meg mi volt az a pillanat, ami... Ez maga a széna influenszált téged, hogy te is DJ-sz, bekerültél, vagy volt valami speckó olyan történés, amitől te azt mondtad, hogy én is DJ leszek?
0: Nagyon vicces, mert visszamenőleg, hogyha belegondolok, ilyen általános suliban, én így borzasztóan, tehát így akkor kezdtem kapcsolni ilyen elektronikus zenével, meg ilyen, ja, ilyen első-másik osztályosan is, hogy megvan ez a fejemben, hogy akkor így az ilyen MTV dance-et otthon hallgatom anyáiknak a szobájába, De hogy így, így valahogy így belekúszott ez az elektronikus zenei világ így a mindennapjaimba, de akkor viszont egyáltalán nem ez a nisebb valami, hanem ilyen hatalmas ilyen EDM fan voltam, és ilyen Steve Aoki, meg ilyen mit tudom, ilyen Dimitri Vegas and Like Mike, meg
1: szerintem
0: ezek a...
1: Szerintem azon mindenki átment.
0: És én nekem akkor volt egy ilyen, mondom, ilyen ötödikes, hatodikos látom, amikor ezt megfogalmazom, hogy én ezt akarom csinálni, és ez így milyen kurva jó, hogy itt az a Tomorrowland, meg és nagyon-nagyon vicces volt, mert emlékszem, hogy igazából tulajdonképpen jóval hamarabbtól is számoltam ezt a DJ karrieremet, de nem szeretném, mert ilyen hatodik, hetedik és nyolcadik osztályban az iskolai suli bulikon én voltam a DJ.
1: Hoppá!
0: Úgyhogy az volt, hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon mocskos, nagyon régi stage mixer, azt hiszem egy ilyen Behringer, olyan tök régen izé, és akkor volt a laptopom, és akkor ilyen virtuál DJ-ről így ilyen kevergettem át ilyen a zenéket egyiket a másikba, és csak ilyen izéket nyomtam, és akkor is borzasztó makacs voltam a zenével, mert hogyha jöttek panaszkodni, akkor én megmondtam, hogy nem azért jössz bulizni, hogy a kedvenc zenédet hallgass, és hogy nyisd ki a füled, és hogy edukáld magad.
1: Respect.
0: És akkor így emlékszem, hogy ezt így elmondtam, hogy az angol tanárnőnek is szegény csak így pistogott, hogy így mi van. Úgyhogy igazából, hogy az kezdte el az egészet, aztán utána ez így abban maradt. És én amikor így 8. osztályból mentem át gimibe, és így gimit váltottam, mert akkor átmentem művészeti gimnáziumba, és itt teljesen új környezet meg minden, úgy akkor én már kezdtem belemenni az ilyen minimál microhouse világba, tehát valahogy nem emlékszem, hogy mi volt ez a váltás, de volt valami nagyon éles váltás ott a Steve Aokiról Arapuig, vagy nem tudom, hogy az itt hogyan történt, de és akkor ja, akkor elkezdtem azzal foglalkozni. És akkor történtek az ilyen gimis, ilyen házi bulik, ez az amaz, általában az emberek vagy féltek zenét rakni, mert hogy mi van, hogyha valaki beszól, vagy valami íze, és akkor én úgy voltam, hogy fuck it, why not? És akkor ez azt, hogy elkezdtem megint csak így rakni a zenéket, így YouTube-ról először, stb. Aztán vettem egy kis kontrollert, és akkor ez így organikusan aztán kezdett épülni. A szervezéssel pedig, nem tudom, igazából csak így, emlékszem, amikor elkezdtem járni ezekre a bulikra, így annyira megvolt ez az ilyen közösség feeling, meg ez az ilyen élmény nyújtunk egymásnak hangulata, hogy így, hogy szerintem azt tetszett meg nagyon, és akkor voltam, hogy azt így megpróbálnám én is, vagy így elinte csak így spanoknak, és akkor egy ilyen zártabb közösség, és akkor megvan ez a faktor is, hogy én válogatom ki azt, hogy ki van ott, és ki nincs ott. Szóval így tényleg a legkomfortosabb környezetet ki tudom magamnak alakítani, úgyhogy emberek, akiket szeretek, és így akivel osztozunk ezen a zené iránti szereteten, az így meglegyen, aztán meg ez így persze kinövi magát, mert az ember így van, hogy ó, azért így az jól ment, és akkor még nagyobban meg akkor így csináljuk meg ízét, aztán ja, szerintem az volt egy ilyen pillanat, amikor elkezdtem járni bulizni, és rájöttem, hogy ez így, ez tényleg egy közösségi dolog, ez nem csak arról szól, hogy így menjünk el, és mit tudom én, álljunk fejre, hanem hogy így tényleg legyen egy jó közösségi élmény.
1: Menő, visszakapcsolok, itt mondtad, hogy a Steve Aokiból mentél a minimálba. Figyelj, én úgy nőttem fel, hogy hip-hop, meg punk rock, meg tudom én, volt egy fél év, szóval nem sok, de hogy metal, meg ilyenek.
0: Fú, na az az egyet, amivel is soha nem tudtam kapcsolódni, de én is ilyen mindenfélét hallgattam voltam.
1: De hardcore hip-hop, és minden, ami 4/4 volt, az halál. Szóval tudod, meghallottam 4 egymást követő dobot, és így szétmondtam az agyam, hogy ez mi ez a fos, meg úristen, meg minden. És amiről te beszélsz, nekem ugyanez volt, hogy jó, talán nem tudom, egyszer meghallgatta egy David Guettát, meg minden, és arra emlékszem, hogy ugye untam, hogy szóval mindig azt mondtam, hogy fú, ez milyen unalmas, hogy ez ugyanaz. És a következő, amitől elkezdtem nyitni az elektronikus zene felé, az egy Ricardo Villalobos set volt. Aha. Ami nagyon köszinték, hogy szerintem Ricardo Villalobos az egyik extrémebb, szóval ez nagyon a másik oldala mindennek.
0: Igen, az tényleg, és így emlékszem, hogy a Ricardo az nekem mai napig egy ilyen kurva nagy inspiráció, tehát így, és ő volt az egyik így az első közül, akikre így rábukkantam, vagy, mert ugye így otthon az volt, hogy így meghallottam, hogy van ez a műfaj, meg ez az egész, és akkor így elkezdtem így utána nézni, meg így nézi azt, hogy ez így honnan is alakult, meg így akkor is így szeretni utána járni a dolgoknak, és akkor ugye Villalobos ilyen kurva nagy influence volt ez az egész széna, meg az egész műfajra. Úgyhogy nekem is így rábukkantam, és azért úgy voltam, hogy úristen, hát ez zseniális, ez teljesen őrült ez az ember, és így mai napig az így megmaradtam úgy valamiért nekem.
1: De azért legyünk őszintén, az a legnagyobb váltás, szóval nem
0: teljes mértékben.
1: Nem tudom, az operettből a Villalobos, vagy tényleg egy, nem tudom, a néni, aki 80 éve operába jár, és egyszer csak elmegy egy heavy metal koncertre, és hőrög meg pogózik.
0: Szóval vagy ilyen hardcore dubstep.
1: Igen, hogy hogyan? És miért mondtuk azt, hogy fú, van az Avicii, ami egy tök más verzió, és akkor abban az, hogy fú, ez kurva jó.
0: Yeah.
1: De egyébként, amit mesélsz, így értem is, mert azért Villalobos szerintem ő is egy olyan fazon, aki nem különösebben izgatja fel magát, hogyha mondjuk nem tetszik neked a 25 perces remix-e.
0: Igen.
1: Szóval ezt mondtad, hogy eléggé.
0: Igen, igen.
1: Most magas vagy ezzel.
0: Most nemrég szereztem meg amúgy ezt fun fact, az egyik trackjét digitálisan, amit én szerintem ilyen 6 éve keresek minimum. Egy fél órás track. 32 perc, 56 másodperc leszem pontosan, és ez a Mini Moonstar egy. Ilyen, nem is tracknek, hanem sessionnek szólítja, vagy hívja. És ja, most erről a 25 perces Villalobos trackről ez jut mindig eszembe, hogy ja, van egy 32 perces, és zseniális, amúgy nagyon ajánlom mindenkinek. Nem tudom, te ismered-e?
1: Szerintem megvan, hogy melyikre gondolsz. Meg emlékszem, láttam egy olyan videót is, hogy vége volt valami szettjének, és egy utolsó trackért könyörögtek. És akkor így átnézett a promóterre, jó, utolsó tracki. És így csinált. És benyomta a 22 perces remixt. És ennyi volt a válasz, így. Ups. Imádom azt a fazont.
0: Zseniális, szerintem így egy hatalmas álma szerintem a színában. De hogy igen, ahogy mondtad, ez egy kurva egy váltás viszont. Tehát, hogy így... Nem is tudom ezt így elképzelni annyira, mert azért, amiből, tehát az én is olyan voltam, hogy nagyon sok mindent hallgattam, meg én is ilyen nagyon, nagyon hip-hopos, vagy ilyen hip-hop orientált voltam, alapvetően meg ilyen alter indie rock, meg mit tudom én, mi mindenféle. És akkor mellettem meg ez a nagyon heavy elektronikus buborék. De azért ott is azért, nem tudom, azért ott is egy nagy váltás volt azért. És mondom, hogy nem is tiszta a fejem, hogy ez így hogyan jött egyről a kettőre, csak így megtörtént.
1: Fiatalság, nem még kíváncsi vagy meg így. Nem tudom, mint egy kisgyerek, hogy egyik nap még 12-es cipőméreted van, aztán 43-as lábad van, hogy így mindent magadba szívsz fiatalon.
0: Ja, igen, végül is, ja. Igen, gondolom.
1: És nem tudom, én azt mondom, hogy itt kiszáradunk, úgyhogy én behozom neked a kávédat, a vizet, szuper. Úgyhogy addig vagy tart szóval az embereket, aki hallgat, vagy énekel, vagy dúdol, vagy...
0: Jó, megpróbálok. Megpróbálok szórakoztató lenni.
1: Jó. De megkérdezném, hogy mesélj arról, hogy mit hoztál, de hallani akarom.
0: Jó, jó, oké. Igazából mesélek most arról, hogy mit hoztam, mert ameddig a Máté nem hallja. Alapvetően most nem tánczenét hoztam nektek, vagy magamnak, hanem azt szerettem volna, hogy picit egy olyan oldalamat mutassa meg, amire a táncszére nem igazán van lehetőség. Szóval hoztam klasszikus zenétől kezdve, experimentál, kicsit ilyen alterrebb dolgokig, szóval így nagyon sok, éppen most mondom, hogy elmondtam, hogy mi az, amit hoztam, ameddig te nem voltál itt, hogy ne lőjem le neked a poént. úgyhogy mindenféle olyat hoztam, amit általában így nem tudok a táncszíren lejátszani, viszont ugyanúgy befolyásolja az, hogy így ki vagyok én, és miért vagyok olyan, amilyen vagyok. Úgyhogy ez, mindig szeretem az ilyen megjelenéseket, amúgy, ahol nem az van, hogy ja, gyere DJ-zni, és akkor íve, hanem így az van, hogy ja, csak ki hoz zenét, és az mindig annyira így leveszi a súlyt az egész, hogy nem az van, hogy oké, tudom, hogy nem, és így nehézsetek félre, nagyon szeretek így elektronikus zenét is játszani, meg így nem csinálom, amit csinálok, hogyha nem szeretném, de hogy az annyira megköti a kezed egy csomó esetben, és hogyha azt hallom, hogy ja, csak hoz zenét, akkor így vagyok, hogy ó, jó, akkor így mindig ki szoktam ezeket használni arra, hogy ne tánczenét hozzak magammal, és így ne azt mutassam be. Mert bármennyire is fair, és az is én vagyok, de hogy így ezek szerintem sokkal jobban befolyásoltak adott ponton az ilyen nem elektronikus zenék. Jobban is, hogy elektronikus zenében miért hallgatok.
1: Mikbe vagy? Vagy mi az? Mindent fogyasztasz? Vagy van valami speckó? Vagy nem tudom, korszakaid voltak, hogy nekem az a fél év metál?
0: Hát mindig voltak, de tehát nekem úgy vannak a korszakaim igazából, hogy csak van egy valami, amire rá hiperfókuszálok. De igazából az, hogy mit hallgatok, az mindig is így nagyon vegyes volt, szóval tényleg kiskoromban is így, nem hiszem, hogy a Debussynek a Holt szonátáját imádtam például, és így mellette pedig a Lady Gaga-nak a Poker Face-ét is. Szóval így volt ilyen nagyon furcsa, ilyen, nem tudom, dualitás az egészben mindig számomra. És tehát, hogy mondom, max az volt, hogy rá hiperfókuszáltam egy-egy valami műfajra. Ilyen gimi elején tényleg ez a nagyon ilyen elektronikus zene, minimál, micro house világ volt, amire rá fókuszáltam. Aztán utána volt ilyen nagy ilyen indie, alter rock, ilyen sleaze korszak. Aztán kis ilyen magyar old school hip-hop, meg ilyen kezdetfiai, meg ilyesmi korszak volt. És amúgy funnily enough most egy nagyon ilyen new school huntrap patkány izébe vagyok. Úgyhogy...
1: Neveket!
0: Nem. Azért az még ennyire nem akarok bemutatkozni a hallgatóknak. Ez egy ilyen, na, nekem ez a guilty pleasure-om. De hogyha követtek Instagram, akkor elég sokszor szoktam posztolni, miket hallgattak, és abban így le lehet szűrni, hogy imizú. De hogy ezek itt teljesen ilyen fluktuálnak nekem mindig, hogy éppen mire vagyok ráflesselve. De te is ilyen vagy alapvetően, szóval te is borzasztó sok zenét hallgatsz. Ha már csak a lemez gyűjteményedre, hogyha gondolok, az azért...
1: Igen. Meg amit mondtam, hogy korszakaim, amit te is mondasz egyébként, meg nem tudom, hogyha visszagondolok, gyerekkorom óta, de tényleg, tehát hogy kazettam meg egyebek.
0: Illetve ennyire öreg vagy.
1: Ja, azért, te szemtelen fiatal, most itt lelőtted a point, mert én is ledöbbettem, érted? Persze, tízét tekerted vissza a szalagot.
0: Amúgy én is kazettáztam még, szóval azért annyira... Tehát Erdélyben azért máshogy telt az idő, szóval azért a budapesti nagyvárosi genzi az nem olyan, mint az erdélyi kisvárosi genzi.
1: Győrben nőttem föl, szóval, hogy még ott... Emlékszem arra, amikor megnyílt az első Meki.
0: Oh, wow. Nálunk nem nyílt... Az első ilyen fast food cucc, az 3 éve nyílt, 2 éve. Egy KFC.
1: Az kemény, mondjuk.
0: Ja.
1: Az kemény, ja.
0: Irigykedjetek udvarhelyek, nekünk van KFC-nk. Ja, nem most, mert nekik is van. Fuck, jó, mindegy. Never mind, bocsi.
1: Mennek a beefek?
0: Mennek. Hát most már igazából csak ilyen funból, de ja, van egy ilyen nagy hiszti a két város között.
1: Miért? Mesélj, javasd be minket.
0: Basically az van, hogy a Hargita megyenek a székhely, az Csíkszereda. És viszont amikor ezt meg kellett választani, akkor Udvarhely és Csíkszereda között volt a... hogy akkor melyik legyen, és akkor Csíkszereda választottak, és azóta pedig ilyen mennek a beefek. De olyan szinten, hogy van egy sírkő, azt hiszem, Udvarhelyen, amin azt írja, hogy itt is jobb, mint Csíkban. Szóval így, ez az ilyen deeply rooted. És ilyen borzasztó szórakoztató. Az udvarhelyi barátaimmal mindig ezzel szoktunk hülyeskedni, hogy akkor így csípkelődünk egymásra. Ja.
1: Poénnak hangzik amúgy. Simán esemény sorozatot is fel lehetne erre húzni.
0: Udvarhely versus Csíkszereda?
1: Ja. Miért jobb itt? Ja. Nem tudom, még fél óra környékén vagyunk, még egy kicsit érdeklődök.
0: Nyugodtam.
1: De közben meg már így pisereg a tenyerem meg a fülem, hogy így miket hoztál. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy lehet átadom. Uh-huh. Egy-két dolog érdekelne még, hogy milyen a suli, hogy azt választottad, illetve majd még így a VJ dologra térnék ki, hogy az hogy tetszik, hogyan jött, mennyire kezdesz otthonos lenni. Azért egyre több cumód van.
0: Ja, igen, szerencsére, igen.
1: Meg jó. Majd még a kiállításról érdeklődnék, ami nem olyan rég...
0: Tegnap előtt.
1: De sincs még akkor, ja.
0: Ja.
1: Hogy ezekről még avasd be.
0: Ez egy jó nagy merítés, úgyhogy bőven még ezzel lehetünk tölteni. Ez nagyon szuper.
1: Nyomod.
0: Suli. Igazából én nagyon-nagyon szeretem az intermédia szakot nálunk az egyetemen. Tehát, hogy szkeptikus voltam, mert így... Na, nagyon, tehát így mindenki általában húzza az orrát. Tehát, hogy mindenki, hogyha valamilyen egyetemre jár, akkor nagyon kevésszer hallja ezt az ember, hogy nagyon szeretem. És amúgy fair enough, mert picit, hogyha így rád van erőszakolva, vagy akkor így csinálj valamit, és ilyen keretrendszeren belül van, akkor az azért megféle művészetekben az azért ki tudja ölni az ilyen kreativitás, meg a szabadságot az egészből. De én meg úgy vagyok vele, hogy igazából megtaláltam magamnak azt a kis buborékot ezen az intézményes rendszeren belül, hogy mi az, amit tudok kihozni ebből maximálisan. Oké, nem mindig értek egyet azokkal, amiket a tanáraim mondanak, de viszont alapvetően jó, tehát lehet abból is építkezni, még hogyha nem is értek vele egyet, vagy így, tehát attól még egy tapasztaltabb embernek a meglátása. De hogy én borzasztóan szeretem, és tényleg azt érzem, hogy ha nem itt lennék, akkor így kurvára nem csinálnék semmit. Tehát nem látom magamat semmi másik egyetemen, vagy semmi másik szakon, ahol ennyire azt érezném, hogy akkor tényleg itt a helyem, és itt tényleg ezt akarom csinálni, és ez a flash. Valahogy nem tudom... Tényleg így a maga közösség is borzasztó jó, ami hozzátesz nagyon sokat, szóval nagyon szeretem a szaktársaimat is, meg a tanárokkal is borzasztó szoros viszony van, mert hogy még egy ilyen külön tanszékünk van, ami régebben egy óvoda volt, szóval ez az ilyen running joke, hogy mi vagyunk a nagy óvodások, de hogy egy ilyen tök kicsi épület, és akkor folyamatosan ott van mindenki, tehát ott vannak a tanáraink, ott vagyunk mi, mindegyik évfolyam, és akkor így van egy ilyen közös konyha, meg itt tényleg egy ilyen melting pot of generations, ami a nagyon jó, és mindenki nagyon közvetlen, és tényleg egy ilyen közösség feelingje van általában, ami nagyon szuper, és nagyon sokat hozzátesz az egészhez. Ja, nem tudom, hogy művészetileg pedig maga az az intermédiának ez az ilyen szabadsága, hogy így direkt arról szól, hogy kísérletezünk, és csináljunk bármit, és he whatever, meg így médiumok között létezünk, az így szerintem így nagyon izgalmas, meg így én nem tudnék, tehát szerintem így kiderült most már így mindenki számára, hogy ilyen nagyon izgága, örök mozgó mindenbe is, mindent is csinálok, ember vagyok, és így nem tudnék például csak fotóval, vagy csak mit tudom én, mivel foglalkozom. Szóval az, hogy én elmenjek festőszakra, és 5 éven keresztül csak fessek, az szerintem így esélytelen. No hate, tehát én nem arról van szó, imádom a festőket, meg nyomják, ezért csak, hogy így annyira nem tudnám ezt csinálni. És maga ez a szellemiség a szaknak, hogy így ja, így do whatever, ez számomra így nagyon, nagyon szimpatikus, meg így jól működik szerintem az én a temperamentumommal. És mi vizuál? Jó, akkor lapozunk egyet. A vizuállal nem tudom, vicces, mert ennek is egy picit ez az ilyen otthoni influence az, ami nagyon, nagyon erősen meg, vagy érezhető szerintem. Tehát azért, amikor kijöttem Budapestre, akkor az egyik ilyen disappointing faktor az volt a buliba, hogy így oké, okay, van vizuál, de hogy így mennek a vonalak, meg így néha megjelen egy pötty, és akkor így...
1: Azt mondom neked, hogy például azt tökre hiányolom, és remélem, hogy majd te leszel a megváltónk és visszahozod, hogy teljesen kihalt. Vagy ilyen nagyon-nagyon ritkán egy-két buliban találkozol vala, amikor ez tök normál volt még annó.
0: Uh-huh. És
1: értem azt is egyébként, amit mondasz, hogy pötty meg minden, az kicsit bulitól függött, hogy vonal-vonal pötty.
0: Aha.
1: Vagy mondjuk valami 3D. Például a Toldiból volt rengeteg olyan, amikor nem tudom, az ilyen, inkább ilyen poénnak volt, hogy a vityó beszédei voltak kivetítve.
0: Én nagyon utálom ezt az ilyen ó, régi filmekből részleteket vetítünk, és akkor az a vizuál, én ettől falra mászok, I'm sorry, de ez nekem az ilyen személyes personal, ilyen devilem, vagy nem tudom.
1: Mondjuk a te oldaladról megértem, de hogy adott esetben mókás volt, de legalább valami volt.
0: Yes.
1: És most meg így semmi. Vagy az mondjuk, nem tudom, 100-ból 2 bulin látsz jó esetben.
0: Picit gúnyos, vagy te várj, tehát alapból ki akarom javítani ezt, amit az előbb mondtam, mert picit gúnyosan jött le, vagy ilyen pökhendin, talán ez a pöty-pöty vonalka. Nincsen semmi bajom az ilyen nagyon egyszerű, meg minimalista vizuálokkal. Csak, tehát, hogy nem tudom, Romániában, ahonnan, meg főleg ebből a szénából, ahonnan jövök, teljesen más, tehát nagyon, tehát direkt, tehát sok, na, kb. Annyi hangsúly van fektetve magára a vizuálra is, mint amennyi hangsúly van fektetve éppen a headlinerre vagy a zenére. Szóval mindig rajta van a visual artist a line-upon, és az emberek úgy mentek bulizni, hogy nem csak azt ismerték, hogy jaj, ez is ez a DJ lesz, hanem ez a vizuálos lesz, és milyen tökkel kurva jó. És így fejből tudták, hogy akkor oké, akkor így, hogy a Kota például mit csinál, vagy hogy a, tehát hogy annyira más kultusza van ennek az egésznek is, és ott tényleg azon, hogy ilyen, ott nem igazán volt ilyen sporlási vizuála, szóval emlékszem, hogy nekünk is, amikor így szerveztünk bulikat, akkor így kurvára nem volt büdzsére, tehát gimisek voltunk, 17 évesek, és üvöltük, hogy nem baj, akkor még így összedobjuk az ilyen maradék pénzeket, hogy így tudjunk egy ilyen pár méteres panelt így megcsinálni, és így kivágni a formákat belőle, és akkor arra rámeppelni. És akkor így ez így valahogy így nagyon, szóval sokkal nagyobb, tehát hogyha megnézel egy számvévizes videót, akkor ezek az ilyen, mit tudom én, ilyen 15 méterszer, ezért 15 méterszer 10 méteres panelek, amik lézerrel, ilyen lézerkivágással ízlés, és akkor rámeppelnek ilyen, nem mindez, szóval ilyen, tehát ez az ilyen 3D tervezés, 3D formák, térhatás, színek, szimulált fényforrások, tehát ilyen nagyon komplex dolgokat csinálnak. És így ehhez vagyok egyszerűen szokva, és így nagyon sok kedves barátom van, aki foglalkozik ezzel, és így tőlük azt szemel tanulni. Szóval ilyen én az, hogy vizuálozok, az így kényszerből voltam, mert voltam, hogy nem tudunk megfizetni senkit, ingyen nem hívunk el senkit, mert egyszerűen nem szeretnénk azt, hogy ne legyen megfizetve valakinek a munkája, és akkor na, fuck it, én egy picit így konyítok ehhez a dolgokhoz, meg így van szép érzékem, ugye a crewba, és akkor, na, akkor legyen, akkor így beadom a derekamat, és akkor elkezdtem tanulni. És két nagyon kedves barátom, a Jári Gergő, meg az Antal Bence, akik sokkal régebb óta foglalkoznak ezzel, mint én, és tőlük nagyon-nagyon sokat tanultam. Tehát ők így picit így, ők voltak azok, akikhez így tudtam fordulni, hogyha valami kérdés volt, vagy valamit így nem értettem. És ja, ez így, tehát ők nagyon sokat segítettek ebbe az egészben. De így mellette meg az volt, hogy néztem, hogy amit látok, vagyis néztem, hogy mi történik az egész szénában, és így az alapján pedig csináltam azt, amit szerettem volna. Meg itt Budapesten ugye az Easy-ben, amikor dolgoztam, akkor kellett nagyon sokat vizuzzak, és akkor így picit még jobban beindult, mert akkor is az volt, hogy nem volt vizuál artist, és akkor a night manager majd csinál mindent is, nem mindegy. Szóval akkor ott nagyon sokat vizuztam, és akkor talán még jobban így bele szerettem a dologba, hogy így, ja, ez így tök flash, meg így hozzátesz a bulihoz sokat, meg picit azt éreztem, hogy legalább így van egy, nem tudom, vannak olyan vízok, vagy kezdenek olyan vízok lenni, amiket így otthon megszoktam, és így amiket hiányoltam én a budapesti éjszakai életből. Ja.
1: Hozz vissza, please. Legyen minden buliban legyen legalább valami vizuál.
0: Nem, mert azóta így tökre azon vagyok, meg úgy érzik, hogy az emberek is flash-elik, mert ugye a Rokokónak vagyok most rezidens vizuálosa, meg a Deep and Dive-nak, és mellette pedig most csináltam nemrég pont a Toldiban ezzel az új installációval egy vízut a terrakontrásoknak. Szóval azért így érdeklődnek az emberek, meg így jó a feedback, úgyhogy remélem, hogy így lesz ennek egy ilyen fellángolása, vagy nem tudom, mert az itt tényleg tök szuper lenne szerintem. Ja. Bring back visuals.
1: Így, ámen. Még egy-két kérdés, hogy mit? Nem, még visszakapcsolok, kiállítás.
0: Ja, igen. Két napja nyílt, igen, tegnap előtt nyílt az első szóló kiállításom.
1: Gratulálunk.
0: Köszönöm szépen. Ez a központnak a felső terében megtekinthető. És igazából ez még nem egy befejezett kész projekt, szóval ez egy olyan dolog, aminek ilyen több mint fél éve fogtam ott neki, és még így nagyon is így folyamatában van, de ez egy ilyen tök jó, tehát amikor felkeresett a központ, akkor úgy voltam, hogy ez egy tök jó lehetőség arra, hogy így bemutassak valamit így folyamatában. Tehát, hogy még nincs kész, de hogy egy ilyen első ilyen publikus megjelenés ennek, hogy innen van ez a projekt, és akkor így legalább az emberek elkezdenek ismerkedni vele, illetve látom azt, hogy kicsibe hogyan működik, és az alapján tudom majd igazítani, hogy így majd a végső formája az így milyen legyen. De itt tök szuper volt egy megnyitó is, meg így nagyon jól átjött az embereknek az, amit szerettem volna. Nem tudom, meséljek, hogy mi a koncepció?
1: Szerintem egy ilyen összefoglalót, hogy aki hallgatja, érdekli.
0: Igazából azzal foglalkoztam, és azzal foglalkozok ebbe a projektbe, hogy fiatal felnőttekkel dolgozok, tehát ilyen én korosztályom, tehát akik jelenleg ilyen 20-27 éves korig körülbelül, így ezzel a csoporttal foglalkozok, és mind olyan emberekkel, akik tehát azért így az én generációnál főleg az ilyen elvált szülők, meg az ilyen picit ilyen zűrösebb felnövések azért így gyakorabb, vagy így nem tudom, így jellemzőbbek, vagy legalábbis jobban szem előtt vannak, mint a régebbi generációk, nem ők meg így négy fal között elintézték, és irgumburgum utáljuk egymást, de házasok vagyunk kategória volt, nálunk pedig azért egy sokkal inkább így felszínre bukott, meg egy ilyen mindenki tudott róla, hogyha volt valami balhé. És hogy így ez, még basically azzal foglalkoztam, hogy ilyen olyan fiatal felnőttekkel készítettem interjúkat, akiknek valami hasonló, olyan nehezebb körülmény, vagy valami olyan döccenők voltak a felnövésükben, vagy a felnövésük alatt. De viszont nem a traumákra fókuszálok, szóval direkt, tehát hogy inkább az ilyen szebb, ártatlanabb pillanatokra fókuszálok meg a projektemben, meg azt mutatom be, hogy annak ellenére, tehát amúgy az így nincs is megemlítve csak a koncepcióban, hogy ja, ezek ilyen körülmények közt felnőtt emberek, de alapvetően a projektet, hogy a képeket nézi az ember, akkor nem, ja igen, mert amúgy a fotósorozat, ezt elfelejtettem, de hogyha a képeket nézi az ember, akkor nem ezt az ilyen de szar volt nekünk brühű, és nem ilyen nyomorpornó, hanem inkább az, hogy hanem inkább az, hogy így annak ellenére is, hogy milyen nehézségek voltak adott pillanatban, így mennyire szépen és mennyire jól tudunk visszagondolni a gyermekkorunkra, illetve mai napig mennyire safe space-ként tud hatni valamilyen kis trigger, ami vissza abban az ilyen nagyon ártatlan gyermekkori állapotba. Úgyhogy ezt mutatom be, meg ezzel foglalkozok ebben a projektben. És volt egy hanginstalláció, amihez a Vereszkei Ákossal kollaboráltam, hogy csinált egy ilyen live, ilyen ambientál drónozós kis izét, és akkor arra volt nekem egy hanginstalláció, hogy pont ezekből az interjúkból kivágott részletek, és akkor azok így egymással lejárulva, és egy tök érdekes térhatást keltve. Azt majd meg lehet majd hallgatni, hogyha feltöltöm a SoundCloud-ra, és akkor ki lesz téve majd egy QR-kód a kiállításnál. És akkor mindenki a saját fülesével majd meg tudja hallgatni, és akkor úgy végignézni a képeket. Szóval, ja, de így tök jól sikerült, meg itt tök jó élmény volt, úgyhogy meg az embereknek tényleg nagyon átjött, hogy volt olyan, aki azt hitt, hogy felismer helyeket, és mondtam, hogy az innen ott készül, de hogy pont ezt akartam, hogy másoknak az emlékei hogyan triggerelnek bennünk, ilyen feeling of familiarity-t, vagy valami.
1: De jó.
0: Ja.
1: Menő, gratulálok.
0: Köszönöm.
1: Utolsó kérdés, mielőtt felpakolod itt a majdnem ezeket. Mik várhatók tőled a közeljövőben? Illetve van-e valami grandiózus, amit megosztanál, és mondjuk nem feltétlen közeljövő, de...
0: Uh-huh. Ez picit ilyen...
1: Miket várhatunk? Ez a fő. Ennyi lenne a kérdés igazából.
0: Amúgy nagyon sok nagyon izgalmas dolog történik, szóval ez a tűzló éve, ez úgy tűnik, hogy nagyon bejött, de nem tudom, hogy mi az, amiről beszéltek, és mi az, ami nem. Az így nagyon ilyen furán hangzik, de így nem tudom, hogy...
1: Tehát, teljesen rád van bízban, ne legyen balhé belőle, amit
0: fixen tudsz, nem lesz, hogy... Úgyhogy szóval most annyit elmondok, hogy most nyárra nagyon izgalmas bookingjaim jöttek be mostanig, és így eddig az ilyen leg... Tehát a tavalyi nyaram is azért elég zsúfolt volt, még elég jó volt, hogy így otthon Romániában is volt egy Oper Fesztivál, meg itt Magyarországon is voltak az itt tök jó eventek, meg izék, fesztiválok, de hogy most így idén nyáron az úgy néz ki, az így sokkal izgalmasabb lesz, pedig két olyan fesztiválra is kaptam bookingot, ahol évek óta szeretnék játszani, az egyik Romániában és a másik itt Magyarországon.
1: Okay.
0: És még egyiknél sincsen így megosztva ez a line-up, meg azt hiszem az egyiknél azt meg is kértek, hogy még ne mondjam, de hogy így nagyon izgalmas ez a kettő, és így nagyon örvendek neki. Szóval amikor így letettem múlt héten, vagy nem a héten kaptam meg a magyarországi fesztiválra az a felkérést, és mikor letettem a telefonra, hogy picit remektem, hogy ne, úristen, hogy mi a fasz. Szóval ez így nagyon izgi, meg így nagyon örvendek neki. Úgyhogy eddig a nyár az így nagyon izginak tűnik. Úgyhogy ilyen keep your eyes open, és aztán majd így, nem tudom, Instán ezeket mindig úgy is posztolom, hogy így hol lehet megtalálni, meg milyen eventek. Hogyha ma akar velem valaki találkozni, akkor az Underbarba fogok zenélni. Van kedves barátaimnak egy ilyen kulturális közösség, amit most kezdenek el, a Galagonya kulturális közösség. És akkor ez egy ilyen első megjelenés, ezek ilyen erdélyi srácok amúgy, most nagyon szeretem őket, akik csinálják. És a Kozmódé lesz a line-upon, a Jó Magam, meg a Savatár, aki egy kolozsvári DJ srác. És akkor ez lesz a line-up, még napközben ilyen workshopok is vannak elvileg. Uh-huh. Szóval... Szóval ja, ott lehet ma megtalálni.
1: Ez ilyen all day, all night? Napközben meg hajnalig tartom móka, vagy?
0: Napközben vannak ezek a workshopok, aha, és azt mondom, hogy 9-től kezdődik a buli része. Nem tudom, hogy hányig, de szerintem nem hiszem, hogy ilyen nagyon-nagyon hajnalig, szerintem ilyen 5-kor legkésőbb bezár a hely, gondolom. Úgyhogy, úgyhogy ma az Underbarba meg lehet találni engem. És azon kívül pedig most, amire nagyon rá akarok állni igazából, azok azért külföldi megjelenések inkább, tehát hogy rádiók, ez az amaz, most ebbe vagyok nagyon, hogy így elkezdtem külföldre kacsingatni, mert így nem tudom, hogy mondtam, hogy sokkal másképpen van értékelve külföldön, hogy ez a szakma, meg így az, amit így csinálunk, szóval igen. Már csak amikor Romániába is megyek, akkor is így sokkal másabb fogadtatásban részesülök, meg sokkal más, hogy van kezelve az egész, de hát amikor így Brüsszelben is voltam, így minden alkalommal, akkor is az is nagyon szuper volt, és így nagyon más a széna, mások az emberek, más az elvárás, és így tök frissítő, hogy az egész. Szóval most abban vagyok, hogy a Prágában keresek rádiókat, akik fogadnának, akkor ilyen kisebb eseménysorozatok, szóval most ilyen e-mailezgetős, hey, szia, XY vagyok, ezt csinálom, blablabla, bla, bla, itt vannak linkek, írja vissza, hogyha érdekel. Ebbe vagyok most egy ideje. hogy ja, hogy picit így legyenek ilyen külföldi megjelenések, mert nem tudom, good change of pace.
1: Egyébként azt akartam is kérdezni, hogy itt ilyen, nem tudom, úgy beszéltél itt Romániáról, hogy tök megjött a kedvem kiköltözni, vágott, szóval hogy ilyen jó, tök jó hangzik, menjünk. Hogy nincs így benned, hogy mondjuk nem tudom, befejezed a sulit és akár hazamenj? Vagy most azért mozogsz olyan dolgokba itt, hogy...
0: Nem tudom, az, hogy hazamenni, az mindig egy ilyen furcsa dolog nekem, szóval én nagyon sokáig így nem szerettem nagyon így Csíkszeredában lenni, vagy így nem találtam a helyem. Tehát mire én megkaptam volna a helyem a városba, addigra megjöttem ki Budapestre. Yeah. És Budapestre pedig nagyon sok közeli barátommal együtt költöztünk ki, mm-hmm. akik ugyanúgy otthonról jöttek ki. Szóval egy picit így, mire én megkaptam volna a helyem, vagy ezért addigra én már kijöttem, és így azért nem ki, vagy azt mondtam, hogy nem akarok otthon lenni. Meg így itt azért több lehetőség van, meg stb. Szóval, és akkor ez még igaz volt, hiszen az volt a picit így, nem is tudom, hogy most már így hol állok ezzel az egészen, de hogy, ja, nem tudom, ez a, azt szerintem az, hogy hazamenni, arra még így nem igazán vagyok így annyira nyitott, uh-huh. és így tök szívesen látogatok haza, meg most is amúgy borzasztó honvágyam van, és ezen pingpongozok magammal, hogy most húsvétre menjek-e haza, vagy ne.
1: Azért a húsvétre haza kéne, nem?
0: Haza kéne menni, borzasztóan, de hogy... Ja, nem tudom. Ezt még ki kell találja magamban, hogy így haza tudok-e egyáltalán menni, vagy hogy... Mert ez a másik, nem tudom, hogy lesz-e valami, mert azt hiszem, hogy van valami event. Szóval az is picit így bezavar. Ja, igen, dip and dive-os vízép, kastrahajós buli vizuálozok, úgyhogy az meg van kötve a kezem. láthatatlan láncok. De hogy nem tudom, ez a hazamenni, most az utóbbi időben kezdtem el így jobban megszeretni, meg kezdtem el így ezt az ilyen honvágyat érezni amúgy, mert addig mondom, hogy nagyon az volt, hogy így nem szeretném otthon lenni. Amint magát a város, tehát így az ilyen családi dolgokat, azokat meg édesanyámikat így nagyon szeretem, szóval nem úgy otthon, mint a lakásban, hanem úgy otthon, mint az ilyen nagy halmaz Csíkszereda. És így nem valahogy így mostanában kezdtem el így érezni ezt, hogy így tudok jobban kapcsolódni ez az egész otthoni világhoz, ez így az elektronikus, tehát a zenei szcénát félretéve, mert az egy kis gyöngycem így nekem mindig is, de hogy így minden más, meg a mentalitás az emberektől, meg így a ja, igazából csak a hozzáállása az embereknek így a világhoz. És így mostanában kezdtem el azt érezni, hogy így talán ez mégiscsak hiányzik, meg így mégiscsak így tudok ezzel kapcsolódni, szóval így kezdett benőni a frontális kortexem szerintem. Úgyhogy most egy ideig szerintem még nem, még egy kicsit így kell ez keményedjen a fejemben, és akkor utána majd szerintem simán lehet, hogy előbb vagy utóbb azt mondom, hogy oké, akkor hazaköltözök a medvék közé, meg a fenyőfák alá, de addig meg így annyi mindent akarok csinálni, annyi minden helyre el akarok menni, meg így nagyon szeretnék így még máshol is élni, meg így más is megtapasztalni, szóval így nem tudom, igazából így nincs konkrét terv a fejemben, még egy két évet itt kell legyek, meddig az egyetem még tart, uh-huh. és aztán utána pedig meglátom, hogy merre tovább.
1: Hajrá, szerintem átadom a stafétát a kezeidnek.
0: Oké.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, hogy megosztottál mindent is.
0: Köszönöm szépen a meghívást, ez nagyon szuper volt. Mindig szeretem, amikor tudom fosni a szót egy kis ideig, úgyhogy ez jó.
1: Mondom, gratulálok itt a eddig elért sikerekhez, dolgokhoz, mind a sulihoz, mind a kiállításhoz.
0: Köszönöm.
1: VJ-zéshez, DJ-zéshez, úgyhogy...
0: Köszönöm szépen, én meg gratulálok az új helyhez, ez így nagyon jó, nagyon köszönjük. Jó flash, úgyhogy lakjátok be jól, és legyen sok jó év még itt ezen a spoton.
1: Ámen, rajta vagyunk. Napról napra egyébként csinosodunk. Uh-huh. De tök mókás, hogy bejövök, nem tudom, egyik héten is... Így néz ki, meg bejössz egy hétre rá, és akkor a fele tök máshogy néz ki. Aha. Nem tudom, most már van függöny, eddig nem volt függöny. Majd visszakerül, csak most valami szitu van a Pioneer új keverővel, szóval az is új. Alakulunk, csinosodunk, szépülünk.
0: Ország épül, szépül.
1: Előre megyünk, kérem szépen. Ennyi. Na jó. Nyitott fülekkel várom, hogy mi fog történni.
0: Jól van. Annyit elárulok, hogy először kis klasszikus zenével kezdünk.
1: Hoppá, ámen. Nem tudom, amíg fárakod, addig kiabálj ide, hogy mit raksz fel.
0: Kérlek szépen, ez a Call Me By Your Name-nek a betét dalás lemezről, neked szaggatok. Az Eric Satie által komponált Sonatig Bürokratik című zene.
1: Húgom élhal ezért a filmért.
0: Figyelj, én is nagyon szeretem, bár borzasztó controversial. Figyelj, nem tudom, én úgy vagyok fel, hogy fuck it.

0: Is it good enough for you?
1: Oh, no, smoke,

Is it good enough for you?

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
3: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lahmacun Rádió.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az
1: experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A
0: műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paika.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lahmacun Rádió.

0: Sziasztok, sziasztok!
1: Sziasztok, sziasztok!
0: Hey, yeah! Big up Gergőnek! Big up Pók Büfé! Live and direct! Ketten vagyunk Marcival, Pizza Amóra fele, másik Marci Swish Rolli. Három óra, Learning Audio Classification with Torzo. Nincs itt Endese, Bálintse, úgyhogy egyenes ütemek. Jó hallgatást mindenkinek! Aki élőben hallgatja, annak üzenem, hogy mixátére jöjjön este 8-kor.

Who that I say, who that when I'm and I say, who that.

0: torso.
1: Let's see. Torso. Is learning audio classification.

Kicsit több, mint a fele ment el a műsornak. Big up Pogbüfé, Big up Lamacsum, Torzó Takeover. Shout out Martin, shout out Zorka.

Mik az eti? Mit írsz eti? Szoszi! Halló! Egyszer, kétszer, három szó.

0: Fölkapta a fonalat Felipe Massa. Azt a mindenit. Nagyon komolyan megjött Fernando Alonso.
1: Még az,
0: még
1: van. Alonso nagyon jól megy esőben egyébként. Emlékezz a tavalyi magyar nagydíjat és mit művel.
0: Körülhőtőzt a Mihály Schumacher, de most Massával próbálja ezt. Azt mondtam, hogy nekem a és most már nem engedi, legalábbis megpróbálja nem engedni. Nézd meg, mindenhol körbeautózza a száraz. Hát ez hihetetlen, hogy ilyen szem van, hogy ezt elmondani nem tudom. Mert megy le a gumiról, és ott van, mögötte, és a célegyenes végén most belül van Massa, nem fog tudni elfordulni Alonso, mert Massa tartja a pozícióját.

most nagyon.

0: amit a Hungaroringen bevetett.
1: Lamacsony Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: check this out, man.
1: Jó estét, hölgyeim és uraim! Jó éjszakát, kisasszony!
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
3: Hi, everybody.

pits of him beholding the doctor. I'm charged up.

0: Lamacsun Rádió.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

the building first. Give God praise.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
3: Ha támogatnád a működésünket, adományos

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Litecoin, Litecoin, Litecoin, Litecoin, Litecoin, Litecoin, Litecoin, Lachcoin, Lachcoin, Lachcoin, Lachcoin, Lachcoin, Lachcoin, Lachcoin, Lachcoin, Lachcoin, Lachcoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin, Lamacoin. Pont olyan bonyolult és értetetlen, mint az internetes pénzek.
2: Lakmacsun Rádió.
0: Szereted
3: a
0: kísérletező
3: zenéket?
0: Válogatásokat?
3: Az.
0: Experimentál.
3: Teg.
0: Experimentál.
3: Teg.
0: Alatt.
3: Több.
0: Alatt.
3: Műsort.
0: Alatt.
3: Is.
0: Találsz.
3: Ebben.
0: A.
3: Műfajban.
0: Például.
3: Donát Kacsa.
0: Klub.
3: Kacsa Klub.
0: Paikka.
3: Vagy.
0: Havi.
3: Zaj.
0: Műsoraink.
3: Lakmacsun Rádió.